wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

souvenirs.

103.9. Rock FM.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Összeül az országgyűlés. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok kenyere program. Jönnek a hírek Gál Ildikótól.

0: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a magyarok kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
1: A magyarok kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét.
0: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Felmérik a szociális intézmények helyzetét, helyére került az Acélhíd, terjednek a közösségi média korlátozások, a mikrofonnál Gál Ildikó. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudna

0: Majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
1: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
0: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁVA Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Ősbobó, a Szöcske és Szerge is. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog hétfőt mindenkinek, aki ébren van és akinek dolga akadt. Kitartást, aki hazafele tart, neki pedig majd jó pihenést. Na remélem, hogy ha szabadságról tértek vissza, akkor jól sikerült. Akinek csak a hétvége jutott, bízom benne, az is pihentető volt. Július 27-e a dátumunk. Az utakon kérem, hogy mindenki vigyázzon. Én majd hozom a történeteket. Találtam egy olyat, 58-ban egy olajvállalat hivatalosan figyelmeztette az autósokat a rockzene káros hatására. Na, majd erről is, meg még sok más egyébről is a reggel folyamán. És persze zenélünk, jó? Majd Joan Jett, jön a Green Day, ez meg itt a Megadeth.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk, továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Közvágó híd közelében. Egyirányosítás van a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál. A 18. kerületben pedig egy ideje lezárták a Petőfi utcát, hát jó hosszan. És továbbra is sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Jó reggelt ismételten, ha valaki még nem hallotta volna a mai reggelen. Kedves Liliánák és kedves Olgák. Hát boldogot a mai napra. Hírek, információk, aztán pedig majd nosztalgiázunk. Nézegetjük, mit jegyeztek fel a rock krónikásai, és persze zenélünk. Jönnek majd Turnerék.
0: Termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Összeül az országgyűlés. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádióknak Horváth Vivien, a program vezetője.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
2: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióban rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, finom kávét mindenkinek. Na, hát 1976-ban John Lennon végre legális lett a mai napon. A hosszú éveken át tartó FBI megfigyelésekkel terhelt jogi csatározások után John Lennon e napon kapta meg a zöld kártyát az Egyesült Államokban. És ha már ezt a fél órát Turnerékkel kezdtük, hát 76 ugyancsak, Tina Turner e napon kezdeményezte hivatalosan a válást Ike Turnertől, pontot téve a 16 évig tartó bántalmazásokkal teli házasságuk és egyben közös karrierjük végére. És Bruce Springsteen is bíróságra ment 76-ban. E napon indított pert menedzsere Michael Apple ellen csalás és szerződésszegés miatt. A jogi hercehurca miatt 15 hónapig nem stúdiózhatott, helyette folyamatosan turnézott. 103.9 Rock FM? Na, akkor zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk, továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Közvágó híd közelében. Egyirányosítás van a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál. A 18. kerületben pedig egy ideje lezárták a Petőfi utcát, hát jó hosszan. És továbbra is sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Felmérik a szociális intézmények helyzetét, helyére került az Acélhíd, terjednek a közösségi média korlátozások, a mikrofonnál Gál Ildikó. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádióknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
1: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁV a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Hős Bobó, a Szöcske és Szerge is. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti

0: értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kedves Liliának és kedves Olgák, a kezükét csókoljuk, virágot a hölgyeknek. Na, ígértem ezt az őrületet 1958-ból, már is mondom a részleteket, hogy mi jutott eszébe egy olajtársaságnak a rockzene kapcsán, de addig is még majd Paybox, Aerosmith, ez

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, remélem kiúton van, békésen halad és jó hangulatban telnek a reggel percei. Szóval 1958-at írunk, és egy nagyon bizarr példa arra, hogyan próbálta a konzervatív társadalom és vállalatvilág tudományosnak tűnő érvekkel lejáratni a frissen hódító rock'n'rollt. Az Esso Standard Oil Company, egyébként a mai ExxonMobil elődje, kutatói komoly laboratóriumi és országúti teszteknek vetették alá a sofőröket. Megállapították, hogy a zene ritmusa közvetlen hatással van a vezető lábára. A sofőrök öntudatlanul is átvették a zene ütemét, és lábukkal elkezdték a gázpedált pumpálni vagy rángatni, ahelyett, hogy egyenletes nyomást fejtettek volna ki. Az Esso mérnökei kiszámolták, hogy ez az egyenetlen gázadás akár 5%-kal is növelhette a gépjárművek üzemanyagfogyasztását. A jelentésben azt tanácsolták a spórolni kívánó autósoknak, hogy vezetés közben inkább lágy, lassú dallamokat, például keringőket, vagy lágy popzenét hallgassanak a rádióban, mert az egyenletesebb, nyugodtabb vezetési stílust eredményez. Hát bár a fizikai elv igaz, a tanulmány valójában tökéletesen illeszkedett az 50-es évek végi erkölcsi pánikba, mert hogy a felnőtt társadalom, a hatóságok és a nagyvállalatok mindent megtettek, hogy veszélyesnek, károsnak, sőt, felelőtlennek fessék le. Az új zenei műfajt, ami ugye megrontja a fiatalokat, egyszerűen gazdasági oldalról próbáltak ebben fogást találni. A rockzenén, hát mondanom sem kell, hogy viszonylag kevesebb sikerrel. 103.9 Rock FM, de azért én is elmondom most, kedves spórolni vágyok.

0: FM.
1: Fél nyolc és annak környéke, úgyhogy éljen mindenki, aki ma született. Már is mondom, hogy mivel tudnak eldicsekedni és büszkélkedni. Persze majd a hírek után is. Zenélünk, jön a Red Hot Chili Peppers, előttük meg a ZZ Top.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Érkezik az újabb hőhullám, veszélyes is lehet a naptetoválás. 2032 után is itt maradhat a Forma 1. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Újra ránk tör a tikkasztó meleg. A Hungarometer előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, utána azonban tovább emelkedhet a hőmérséklet. Péntektől már többfelé 33 és 38 fok közötti maximumok is lehetnek, vasárnap pedig helyenként 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra a hőkupola idején egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon tarthatjuk a Forma 1-et, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős hazánknak. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során többen szándékosan égetik le a bőrük egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
3: Sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Ismét elsötétül az égbolt, 27 év után újra teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Augusztus 12-én érdemes az eget kémlelni. Izlandról, Spanyolországból és a Balear-szigetekről jól megfigyelhető lesz, Magyarországról csak részleges fogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének, első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére, Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a Kisvaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. Felmelegedés kezdődik erős légmozgással, a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható, a szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű, holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, a szelet még érezhetjük. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás, szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Születésnapot minden július 27-ének, akik nem akármivel tudnak eldicsekedni, hanem a hazai rock történelem egyik legendás koncertjével. Nevezetesen 1986-ban, e napon, csak az éppen vasárnap volt, adott koncertet Magyarországon hihetetlenül bonyolult diplomáciai, gazdasági és logisztikai bravúrok által az akkor még szocialista Magyarországon, a Queen. Mert hogy a vasfüggöny mögé csábítani a világ akkori legnagyobb rockzenekarát, hát szinte lehetetlen küldetésnek tűnt. A legnagyobb akadályt a pénz jelentette, mert hogy a Queen gázsia dollárban csillagászati összeg volt, a Magyar Népköztársaságnak viszont nem volt felesleges valutája. Aki még emlékszik, 160 és 300 forintos jegyárakról beszélgettünk. Ez akkoriban egyébként egy gyári munkás többnapi bérének felelt meg. És hát ugye a legendás tavaszi szél, Freddy nem tudott magyarul, és a nyelvünk kiejtése rendkívül nehéz egy külföldinek, a szöveget fonetikusan írták fel egy puskára, amit a tenyerébe rejtett, hogyha megnézzük ugye a felvételeket, tisztán látszik, hogy éneklés közben többször is a kezében néz. Hát, sokszor láttuk, hogy a stadionban álló 80 ezer ember egyszerre kezdett el szinte sírni és énekelni a zenekarral, a gesztus teljesen lebontotta a falat a brit szupersztárok és a keleti blokk közönségek között. Nem véletlen, hogy Freddie Mercury volt a valaha, hanem az egyik legnagyobb rockstar a világon. Ugye nem is repülővel, hanem Bécsből a Dunán szárnyas hajóval érkeztek. A Queen saját színpadtechnikáját és monumentális fényrendszerét több tucat kamion hozta be az országba. A vámosok és a hatóságok parancsba kapták, hogy mindent a lehető leggyorsabban átvizsgálás nélkül kell átengedni a határon. Tehát csak haladjunk, haladjunk, nincs is semmi látnivaló, ez csak a Queen cucca. No, hát így, kedves ma születettek, a Queen 86-os koncertjével lehet eldicsekedni. 103.9 Rock FM, nosza!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk, továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Közvágóhíd közelében. Egyirányosítás van a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál. A 18. kerületben pedig egy ideje lezárták a Petőfi utcát, hát jó hosszan. És továbbra is sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ismét ülésezik a parlament, vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízirendőrök. Lando Norris nyerte a magyar nagydíjat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történetéről. Neti levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádióknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Liliának, és mondják a kezüket, csókoljuk. Na, nem sokára a legendás Queen koncertet már emlegettük, egy legendás dalszületéséről, jó? Addig viszont még Meredith Brooks.

Rock FM, jó utat mindenkinek, szóval a legendás dal, ami 74-ben e napon jelent meg. Ez a Sweet Home Alabama. Nem csak egyébként a Lynyrd Skynyrd legnagyobb slágere, hanem a rock történelem egyik legtöbbet vitatott és legfélreértettebb dala is, amely egy dühös zenei üzenetváltásból született. A szám közvetlen reakció volt a kanadai folk rock ikon Neil Young két dalára. Young ezekben a szerzeményében élesen kritizálta az amerikai déli rasszizmust, a rabszolgaság múltja és a feketék elnyomása miatt. A Lynyrd Skynyrd tagjai, akik büszke déliek voltak, úgy érezték, hogy Young túlságosan is általánosít, és igazságtalanul bélyegez meg minden déli embert. Ezért Ronnie Van Zandt énekes megírta a választ, a dal első verszaka nyíltan állást is foglal. A megjelenéskor óriási vihart kavart, mert sokan úgy vélték, hogy a zenekar rasszista és szegregációpárti déli kormányzó George Wallace-t élteti. Valójában a dal ennél sokkal árnyaltabb, a sor utána áttörékenyek azonnal rávágják, hogy bú-bú-bú, azaz fújolnak arra, amit sokan éjjelzésnek véltek. Tessék meghallgatni, jó? Bár a sajtó imádta a viszályt, a valóságban Ronnie Van Zandt és Neil Young tisztelték egymást, és egyébként jó barátok voltak. Alabama-i stúdió? Nem. Bár a dal ugye Alabama-ról szól, a zenekar valójában Georgia állambeli Dorville-ben rögzítette a számot. A dal legeslegelején hallható, amint Van Zandt azt suttogja, turn it up. És hangosít fel. Ez nem egy szándékos művész jelen volt, egyszerűen szólt a hangmérnököknek a stúdióban, mert túl halknak érezte a fülhallgatóját. Végül benne hagyták, mert hogy olyan eredeti. Hát így.

0: érkezzen.
1: 8:30 és annak környéke, kapunk híreket, információkat, aztán majd mesélek egy legendás válásról, és egy csodálatos nőről. És persze hírek után zenélünk, jön majd a Stones.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Országos állapotfelmérés kezdődik. Rekordszámú hallgató kezdi meg tanulmányait. Retro hétvégét tervez a MÁV. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
1: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁV Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Ősbobó, a Szöcske és Szerge is. Felmelegedés kezdődik erős légmozgással, a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, a szelet még érezhetjük. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, és igen, már megpendítettem, de akkor azért hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ez volt az a nap 1976-ban, amely nem csak egy magánéleti dráma vége volt, hanem a rockzene történetének egyik legbátrabb és legfontosabb újjászületése volt, mert hogy Tina Turner e napon 76. július 27-én adta be a hivatalos vállókeresetet. Egy filmbe illő drámai szökés előzte meg alig néhány héttel korábban, mert hogy július 2-án Ike Turner és Tina Dallasba repültek, a repülőn és a szállodába vezető úton Ike ismét brutálisan bántalmazta Tina Turnert. Miután Ike elaludt a szállodai szobába, Tina Turner mindössze 36 centtel a zsebében. Véresen és feldagadt arccal egyetlen kis táskával kiosont a szobából. Átrohant a forgalmas autópályán a szemközti Ramada Inn Hotelbe, ahol a menedzsernek elmesélte, ki ő és védelmet kért, barátai segítségével titokban Los Angelesbe repült, és hetekig bujkált Ike Turner elől. Igen, Tina Turner a bíróságon kijelentette, hogy nem kér Ike vagyonából, nem tart igényt az ingatlanokra, a stúdióra és a közös bevételekre sem, egyetlen dolgot követelt, a saját művész nevét, a Tina Turner nevet, amelyet Ike korábban levédetett. Csodás egy asszony volt ő.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk, továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, a Közvágó híd közelében. Egyirányosítás van a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál. A 18. kerületben pedig egy ideje lezárták a Petőfi utcát, hát jó hosszan. És továbbra is sávzárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harapj rá az új crunchy kürtős kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Hamarosan itt az újabb hőkupola. 2032 után is hazánkban maradhat a Forma 1. Újra elsötétül az égbolt. Önök Gál Ildikót hallják. Újra ránk tör a tikkasztó meleg. A Hungarómet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, utána azonban tovább emelkedhet a hőmérséklet. Péntektől már többfelé 33 és 38 fok közötti maximumok is lehetnek, vasárnap pedig helyenként 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra a hőkupola idején egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon tarthatjuk a Forma 1-et, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős hazánknak. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során többen szándékosan égetik le a bőrük egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
8: Sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
7: Ismét elsötétül az égbolt, 27 év után újra teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Augusztus 12-én érdemes az eget kémlelni. Izlandról, Spanyolországból és a Balear-szigetekről jól megfigyelhető lesz, Magyarországról csak részleges fogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére, Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a Kisvaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM minimális napi jó cselekedetre adhat okot, hogy Liliana és Olga napja van. Tessék keresni hínevő ügyeket. Na, én meghozok személyeket. Jön majd a Black Rose. One

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Összeül az országgyűlés. Vigyáznak a fürdőzőkre a vízi rendőrök. Lando Norrisé a magyar nagy díj. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történetéről. Heti levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádióknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Indul egy újabb óra a legnagyobb rock.

103.9 FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt. Bizony, elmúlt a hétvége, eltelt a hétvége, és ráfordultunk július végére, mert hogy július 27-e van, de hát senki nem bánja, az időjárás az olyan, amilyen, az most eléggé szeszélyes, de akkor is gondolkodunk a napvédelemről, hogyha felhős az ég, illetve sok-sok vizet iszunk, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még árnyékban sem. Ha elmentünk nyaralni, akkor is lehet bennünket hallgatni online streamen www.rockradio.hu, és persze, hogy érdemes is, hát hiszen itt van már is a Red Hot Chili Peppers, akiknek a basszusgitárosa Flea március 27-én életében először jelentkezett szóló albummal, Honora címmel. Hát a lemezen Flea a basszusgitár mellett trombitán játszik és énekel, és ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban, de ami még egy csavar a történetben, hogy nem rock album ez, hanem inkább olyan jazzes. Ez viszont egy hamisítatlan rock dal, Red Hot Chili Peppers, Californication.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Nos, ha egy számmal kéne jellemeznünk a 90-es évek rockzenéjét, az minden kétséget kizáróan a Nirvana 1991-ben megjelent Smells Like Teen Spirit című dala volna, amely egy egész generáció himnusza lett és alapjaiban változtatta meg a rockzenéről addig alkotott képet, végérvényesen megnyitva a kaput az alternatív rockzene előtt és elmosva a mainstream és az underground között addig húzódó határokat. A dal alapjai a frontember fejéből pattattak ki néhány héttel az album felvételeinek megkezdése előtt, miután feltett szándéka volt, hogy egyik kedvenc zenekara a Pixies hatására megírja a tökéletes nagybetűs popdalt. A dal címét pedig Kurt akkor találta ki, amikor egy barátja, a Kathleen Hanna, egy női rockzenekar, a Bikini Kill énekese a következő sort írta a falára: Kurt Smells Like Teen Spirit, azaz Kurtnek Teen Spirit illata van. Kurt akkori barátnője ugyanis a Teen Spirit nevű dezodort használta, aminek illata így az énekesre is átragadt. Hát akkor Nirvana Smells Like Teen Spirit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93 Rock FM, 1993-at írtunk, amikor is a Plush című dallal berobbant a Stone Temple Pilots, és a zenekar tagjai szerint ez volt az a pillanat, ami mindent megváltoztatott. Ez a felvétel lett az év legsikeresebb albumrock slágere Amerikában. Grammy díjat nyert, az MTV pedig az év új előadójának választotta a zenekart. Érdekesség, hogy a Plush szövegét Scott Weiland egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy meggyilkolt lány történetét dolgozta fel, később azonban elárulta, hogy a dal valójában nem erről szól, hanem egy elveszett, megszállott szerelem metaforája. A megjelenésekor sok kritikus egyszerűen Pearl Jam utánzatnak nevezte a Stone Temple Pilots, ám az idő végül a zenekart igazolta, a Plush ma már a 90-es évek egyik meghatározó grunge himnuszaként szerepel a legfontosabb zenei listákon, és több mint 3 évtizeddel később is az egyik legtöbbet játszott rockdal a rádiókban. Jöjjön a dal, amely valóban feltette a Stone Temple Pilots zenekart a rockzene térképére, itt a Plush.

0: is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, hamar eljött a hétfő, és ez a nyár már a július végét tapossa, úgyhogy július 27-én talán mondhatom ezt, meg még azt is mondhatom, hogy mindenki érezze jól magát, hiszen még most azért nagyon-nagyon nincs vége a nyárnak, nagyon-nagyon nem megyünk még a vége felé, csak ennek a július hónapnak lesz lassan, de biztosan vége, de jól legyen vége. Én azt mondom, maradjunk együtt, hallgassuk a legjobb rockzenéket, például most a Led Zeppelin, akik nem terveznek hivatalos újjá alakuló turnét, a közösségi médiában keringő 2026-os búcsú turnéról szóló hírek, illetve álhírek tanúsága szerint sem. Hát ugye Robert Plant saját zenekarával járja Amerikát, a Saving Grace című albuma kapcsán, amelyet tavaly ilyen november környékén adott ki, és Jason Bonham, a néhai dobos John Bonham fia, idén nyáron és ősszel is folytatja a Jason Bonham's Led Zeppelin Evening észak-amerikai koncertkörútját. Ezek a hírek, ez pedig a Led Zeppelin és a Stairway to Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM, hát jöjjön a Starship, és egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb slágerük, ez a We Build This City. Ez volt a Starship első kislemeze, és 1985 egyik legnagyobb slágere lett. Amerikában, Kanadában és Ausztráliában is az első helyre került, és máig a zenekar legismertebb felvétele. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg a Los Angeles-i élőzenei klubok eltűnése ihlette. A szerzők egy sokkal komorabb szerzeményt írtak, amelyet a producer alakított át, és végül világsikert arató lendületes pop-rock változattá. A Starship pedig már San Francisco-ra utaló sorokkal tette igazán sajátjává. A We Build This City egyébként különös pályát futott be, megjelenésekor Grammy jelölést kapott és óriás sláger lett, évekkel később viszont több magazin és olvasói szavazás minden idők egyik legtúlértékeltebb, sőt legrosszabb slágerének választotta. A zenekar énekese Miggy Thomas azonban csak nevetett ezen, és annyit mondott, a magazin már megszűnt, mi pedig még mindig itt vagyunk. Starship,

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Ez pedig itt a U2 és a One.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103 9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és már július 27-e van, ami azt jelenti, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap pedig már augusztus 1-e és 2-a, úgyhogy így ráfordultunk a finishre, legalábbis ami 2026 júliusát illeti, de hát ez bennünket nem érdekel. Mindenképpen kell a napvédelemről gondoskodni, még akkor is, hogyha felhős az ég, sok vizet kell inni, és a kocsival megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, ha árnyékban vagyunk, vagy rövid időre sem. Na most emellett még hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is, www.rockradio.hu. És ha már így esett, akkor a Quiet Riot zenéjét is meghallgatjuk, amely eredetileg nem is a Quiet Riot dala, a Come On Feel The Noise érkezik. A számot az angol Slade írta, és 1973-ban kiadta, 10 évvel később pedig az amerikai Quiet Riot dolgozta fel, és a Billboard 600 listáján ez a dal az 5. helyig jutott. Ez a Quiet Riot és a Come On Feel The Noise.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munkák miatt ez még mindig az M1-esen, Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leállósávon lehet autózni. +36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. És Lenny Kravitz érkezik, aki jön augusztus 2-án, most már nem sokára, a Budapest arénába. Ez az American Woman.

103.9 Rock FM, Alanis Morissette, aki több mint 15 év után 2025 nyarán visszatért Magyarországra. Készült ő egyébként előbb is visszatérni, csak közbeszólt a Covid, meg még mindenféle más, aztán utána elrohant belünk az élet, de az énekesnő július 21-én teltházas koncertet adott a Budapest Parkban európai turnéja keretein belül. A koncert középpontjában pedig legendás 30 éves Jagged Little Pill című album állt. Ugye erről hangzottak el a legnagyobb slágerek, az Irony, meg a Hand in My Pocket, meg még sorolhatnám. Az est egyik legmeghatóbb pillanata pedig az volt, amikor a magyar gyökereire is büszke Alanis színpadra hívta a hazai rokonait, és az Irony című dalt magyar nagynénjével és családtagjaival együtt énekelte el. Ez a különleges gesztus még személyesebbé tette az amúgy is emlékezetes budapesti koncertet. Hát mi azóta is folyamatosan erre emlékezünk, mégpedig a most következő dallal, amelyet ugye családtagjaival adott elő Alanis. Ez az Irony.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát és már hétfő délutánban, jaj, már elmúlt egy óra is, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délután kívánok, és azt mondtam, hogy ígyunk sok vizet, gondoskodjunk a napvédelemről, mert hogy nyár van mindenféleképpen, még a felhős az ég, akkor is magas az UV-sugárzás, és persze érezzük jól magunkat július utolsó hetében, mert hát igen, mert már szombaton meg vasárnap például augusztus 1-e és 2-a lesz, de kicsire nem adunk a nagy meg, nem számít, hallgatjuk a legjobb rockzenéket akár online streamen is, most például a Thin Lizzy dalát, akik esetében nem kérdés az, hogy a rock történelem egyik legnagyobb hatású formációja voltak, olyan bandákra például, mint az Iron Maiden, a Def Leppard, a Metallica vagy az Anthrax, 1976-ban piacra dobott Jailbreak című áttörést meghozó és egyben legsikeresebb albumuk egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb slágere jön, ez a The Boys Are Back in Town.

93 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé tartó oldalon a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Budapest és Solymár között a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3620-99-9039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már hozom is a Red Hot Chili Peppers dalát, ez a Scar Tissue.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Bruce Springsteen, a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Hát akkor jöjjön a főnök és a Born in the USA!

103.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát bizony, ez július utolsó hete 2026-ban mindenképpen, mert hogy szombat, vasárnap, az már augusztus 1-e, 2-a, és én azt mondom, hogy használjuk ki a lehetőséget, hallgassunk minél több rockzenét, gondoskodjunk a napvédelemről, még akkor is, hogyha felhős az ég, és hogyha esetleg autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre sem, még árnyékban sem, és sok vizet iszunk. Na, szerintem mindent elmondtam, már foglalkozhatunk is a legjobb rockzenékkel és a legjobb rockzenészekkel. Itt van például az Ugly Kid Joe, akiknek már célegyenesben jár az új albumuknak a munkálatai. Hát eléggé jól eldolgozgattak rajta, mert 2024-ben voltak itt nálunk, és akkor Dandó Ádi készített velük egy interjút, és akkor nekünk árulták el első kézből, hogy készül az új lemez, amelynek címe Red Wings of Destiny, és jóval keményebb dalokra számíthatnak a rajongók, miközben a zenekar a rockos és a líraibb hangulatot sem engedi el. Ez az Ugly Kid Joe és a Cats in the Cradle.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, a Starship érkezik, akiknek Love Among the Cannibals című lemeze 1989-ben jelent meg, és ez azért érdekes, mert hogy mérföldkőnek számít a Starship történetében. Ez volt ugyanis az első album Grace Slick énekesnő nélkül, egyben az utolsó stúdió lemezük egészen 2013-ig. A zenekar egyébként ezen a lemezen irányt váltott, már mint zeneit, a korábbi szintipop hangzás helyett egy sokkal keményebb gitárközpontú auros rock megszólalás jellemzi a korongot, több dalt már a zenekar tagjai is írtak, így személyesebb lett az anyag, mint az előző lemezek. Az album legismertebb dala az It's Not Enough, amely 1989 őszén a Billboard lista 12. helyéig jutott, és ez lett a Starship utolsó top 40-es lágere. A lendületes gitárvezérelt rockdal jól példázza a zenekar új korszakát, és a mai napig a késői Starship egyik legerősebb felvételeként tartják számon, és mi is nagyon szeretjük, ez a Starship és az It's Not Enough.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután, kellemes délután kívánok, Lavoncsek Krisztián vagyok, már kapom az információkat Rock FM hallgatóktól, hogy csúnya idő van a fővárosban és környékén, és a legtöbb helyen esik, de ennél is szörnyűbb, hogy milyen világvége felhők vannak. Hát nem is látom a felhőket, csak ilyen világvége egybefüggő, fekete takarót, valami hasonlót, de lehet, hogy ezt nevezik felhőnek, nem tudom, hogy szokták mondani, nem vagyok idevalósi. Egyébként ez a hétfői hidegfront csapadékkal, ami még a keddet is elintézi, na de hát olyan nyáriasan intézi el, hogy 30-30 fok legyen ma is, meg holnap is, eső közelében lehet, hogy egy picit alacsonyabb, és aztán utána 34, 36, 37, 38, 39 vasárnapig. Van valakinek kérdése? Tudom ilyenkor, mit kell játszani. Jaj, már megint ez, nem ezt, hanem ezt.

0: a hó-hó-hó nagy forgász.
1: Szóval akkor még egyszer, mert ezek a legfontosabb információk, szerdán 34, utána pedig változó intenzitással 36, 37, 38, 39 vasárnapig. Ezzel nagyjából meg is beszéltük az egész hetet. Itt a Rainbow és a Since You've Been Gone a Rock FM-en.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a budapesti közlekedésből olyanokat tudok, hogy a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcában történt egy baleset. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Páskomliget utcában, szintén félpályás lezárás van a 23. kerületben a Szent László úton. Van egy lezárás a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződésben. Félpályás lezárás van, ezzel párhuzamosan jelzőlámpás irányítás is a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, és hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton, mert hogy a hétfő, hétköznap, és ez a furcsa állapot eltart péntekig is. Nyári szabadságok ide vagy oda. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. A

93.9 Rock FM, épp most van az évfordulója, hogy 1989-ben megjelenik a Trash, vagyis a Szemét album, bocsánat. Hát, hogyha Alice Cooper ezt így gondolta, akkor így is kellett, hogy történjen, bár minden idők legnagyobb sikeréről beszélünk, ha azt mondjuk, hogy Poison, vagyis a méreg. 2026-ban a rajongók legnagyobb örömére, vagyis most szeptember 8-án lép fel Budapesten a Papp László Budapest Sport Arénában a Hollywood Vampires zenekar. Éveket kellett rá várni, mert amire meghirdették, nem jöttek, aztán most pontosabban jöttek, itt voltak, de mégsem. Ugye mindenki érti. A hivatalos információk szerint a kapuk 18.30-kor nyílnak, a koncert pedig kereken 20 órakor kezdődik, és még mindig vannak jegyek. Ilyeneket tudok. Meg olyanokat is, hogy Scorpio a folyóparton ülve 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, mondhatnám, hogy ezzel is lehetne koncertet kezdeni, mondjuk 1985-ben a Wembley-ben, de hát a Rockin' All Over the World ez egy picit ütősebbre sikeredett, plusz az egész világ örökre megjegyezte, ha addig nem tudta volna, mi az, ki az a Status Quo, és nem utolsó sorban, mi az a 70-es éve klasszikus rockja, mert ez még a 80-as években is dübörgött, és nem azért, mert a Wembley-ben volt a live-ét, hanem egyébként is a klasszikus rockot, ha valaki játszotta, és visszajött vele a 80-as években, akkor óriásit ütött. Kettő példa is van kapásból, fejből, de nyilván jóval több. Az egyik az 1986-os óriási Boston visszatérés, és a szerelmes ballada az Mainda, és nem utolsó sorban a Cheap Trick és a The Flame két évvel később, 1988-ban. Mindkét csapat a 70-es évekből jön. Hát mondhatnék olyanokat is, hogy a Stones is visszatért időről időre, de ők el sem mentek. Ennyi a különbség a 60-as évektől napjainkig. Klamoncsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont és Zsámbék térsége között a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható, helyenként lépésben halad a forgalom. Budapesten baleset történt a Rákóczi úton és hirtelen félpályás lezárás termett a Pongrác úton, körülményei ismeretlenek, határideje ismeretlen. Félpályás lezárás van

legalább egy órája, de több is a 15. kerületben a Páskomliget utcában, és még a 23. kerületben a Szent László úton is. És lezárás van a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződésben. Félpályás lezárás még, de itt jelzőlámpás irányítás is van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, és a hétköznapi lezárás hétfőtől alap a Pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM, Timi és Erika írják nekem Viber üzenetben, ki volt a harmadik Viber üzenő, meg van Emese, ő is írta, hogy jó, hogy a VUK is volt, meg a nagy ho-ho-ho horgász is, de nem mondtam végig az időjárást. Hát szerintem nem nagyon van rajta mit végigmondani, egészen pontosan arról van szó, hogy emelkednek a hőmérsékleti értékek, búcsúzik a július és beköszön az augusztus. Mondjuk az augusztusról sejtettük, hogy így szeretne beköszönni, hogy tulajdonképpen fél hónapig 33 fok alá nem nagyon szeretne menni a hőmérséklet. Ennek következtében most még egy-két napig 30, aztán utána 34, 36, 37, 38, és ez mind-mind július utolsó napjai, plusz a hétvége 38-39 fokkal augusztus 1-e, illetve 2-a, és utána augusztus első fele 33-38 fok között telik. Mindent elmondtam, itt az Omega és a Léna. Hűsöljön mindenki ezzel a dallal,

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a Pongrácz úton, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Páskomliget utcában is, és van egy a 23. kerületben a Szent László utcában is. Lezárás van a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződésben, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. A hétköznapi lezárás pedig most hétfőn újra elkezdődött a pesti alsórakparton. Egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, az 1. kerületben az Attila úton is, ezzel párhuzamosan itt sávlezárás is van a Krisztina körúton. Váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Örtögárok utca közelében. Félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 12. kerületben a Diósárokban és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Váltakozó irányú forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton. Sávlezárások a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, illetve a Károly körúton is, az Állatkerti felüljárón. Korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton továbbra is, vágány felújítás miatt, és lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát az elmúlt napokban, augusztus 19-éig tart ez a lezárás.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal. SMS-ben Vityo ír, sziasztok, Pongrác úton tűzoltók dolgoznak, kitült fa eltávolítása miatt, szép napot, aláírás Vityo. Köszönjük szépen, nézem a többi budapesti információt, baleset történt az Üllői úton, ráadásul kettő is különböző helyeken. Egyébként a Pongrác úti lezárás időközben már megszűnt, részletek 17 óra után, és még Geri Mór is.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután Gary Moore és a szóló karrier legjelentősebb állomásai éveken, évtizedeken keresztül, mondjuk az Empty Rooms, The Loner és hát ez is a Walking By Myself. Zenekarok munkáját is tudta segíteni, de valahogy örökre egyedül emlékszünk rá, mert hogy a legnagyobb slágereket valahogy így hozta, persze rengeteg sok millió ember örömére. Útinform legfrissebb, az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont és Zsámbék térsége között a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható már legalább egy órája, helyenként lépésben halad a forgalom. Kátyúznak az M5-ös autópályán Örkény térségében a Röszke felé vezető oldalon a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a járműveket a belső sávba terelik, a helyszín mögött jelenleg 3 kilométeres a torlódó kocsisor. Budapesten két baleset is történt az Üllői úton, az egyik a Lilium utcánál van, a másik pedig pontosan a Határút sarkán. Félpályás lezárásra kell figyelni a 15. kerületben a Páskomliget utcában, és ugyanígy a 23. kerületben a Szent László úton, a Pongrác úton pedig már a tűzoltók befejezték a munkát 17 óra előtt. Köszönöm a percre pontos értesítést Vityának SMS-ben. Lezárás van a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződésben, félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, és a hétköznapi lezárás pedig megkezdődött hétfőn, újra hétköznapokra érvényes a pesti alsórakparton. Jó utat kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM Meatloaf óriásit megy a 70-es években, de nem akkorát a 80-as években. Se baj, a filmipar kárpótolta, persze nem csak a 80-as években, de egy idő után több filmben és sorozatban játszott, mint ahányszor bármilyen slágerével bármikor a slágerlistákon lett volna. Azért a 80-as évek sem elhanyagolható, hiszen a dalszövegírója, zeneszerzője Jim Steinman ekkor élte a fénykorát, ugye megírta Bonnie Tylernek a Total Eclipse of the Heart-ot, az ausztrál Air Supply-nak is írt bombasztikus balladákat, bombasztikus slágereket, és nem utolsó sorban ő maga, Jim Steinman is elénekelte az imént hallott dalt, Rock and Roll Dreams Come True, de sohasem olyan jól, mint Meatloaf, aki aztán 1993-ban úgy tért vissza, mint senki, és olyan slágereket énekelt, hogy megint balladákat, mint az I Do Anything For Love, But I Won't Do That, vagy az I'd Light For You And That's The Truth. És hát persze minden idők egyik legjobb balladája, amit nem is ő vitt sikerre, nem is Jim Steinman vitt sikerre, hanem Celine Dion, de már a 90-es években, miközben az is a 80-as évek szerzeményei közé tartozik, It's All Coming Back To Me Now. Oh. Ennyi ballada közül ki sem jövünk a Rock FM-en, váltsunk. 90-es évek, Republic és az óriási slágerek. Például ez is.

0: 103.9 Rock FM.
1: Like a telephone now, baby. You know she comes around.

0: félpályás lezárás van a 15. kerületben a Páskomliget utcában, félpályás lezárás van szintén a 23. kerületben a Szent László úton, lezárás van a 6. kerületben az Ó utca Hajós utca kereszteződésben, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a hétköznapi lezárás pedig folytatódik mától a Pesti alsórakparton. A fővárosban egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton, és ezzel párhuzamosan sávlezárás a Krisztina körúton. Váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 12. kerületben a Diósárokban és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, sávlezárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, ugyanígy a Róbert Károly körúton is az Állatkerti felüljárón. És még mindig korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt, és lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

103.9 Rock FM, július végi kánikula dübörög a kertek alatt, ez a hétfői időjáráson nem biztos, hogy látszik, és nem biztos, hogy látszani fog a keddin. Hétfőre konkrét hidegfrontot ígértek, szeles időt, és még némi csapadék is jöhet, amolyan nyárias jelleggel, vagyis hogy egyszer csak világvége hangulat van, sűrű, sötét felhők, és leesik belőle valami. Kedden például már nem. Kedden csak átmeneti csúnya felhők lehetnek csapadék nélkül, a hajnali hőmérsékletek 20-22 fok körül alakulnak, és aztán a hajnali felmelegedés fokozódik, 22-23 fokos reggelek és napindítások, később 24-25 fok. Miért? Azért, mert itt a kánikula szerdától. Bemutatkozó hőmérsékletek kezdőcsomag 30-34 fok, csütörtökre, péntekre 36-37, augusztus 1-ére, 2-ára, szombatra, vasárnapra 38-39. Ha valaki most veszi ki a szabadságát, akkor lehet, hogy most jár a legjobban, mert a hétvégével nem múlik el a kánikula, sőt, augusztus első két hetében nem is nagyon akarunk kijönni a 30-33 fokokból, és ez a legkevesebb érték. Vagyis, hogy augusztus első napjaiban stabilan minden nap 37-38 fok várható.

103.9 Rock FM, ha azt mondom, hogy a 70-es évek nagyságai Backman, Turner, Overdrive és rögtön utána a Van Halen, akkor lehet, hogy egy picit kilóg a lóláb, mert hogy a Van Halen sokkal nagyobbat domborított, például a 80-as években, de utána még a 90-es években is, mint a 70-es években. Na de erre szokták mondani a stíluselemzők, hogyha a 70-es években a Van Halen nem alapoz olyan slágerekkel, mint amilyenekkel alapozott, akkor nem biztos, hogy lett volna belőlük bármi is a 80-as, 90-es évekre. Függetlenül attól, hogy David Lee Rothot még le is cserélték szabad akaratból 84-85 tájékán, és aztán 1985 után meg Sammy Hagar még nagyobb slágereket csinált a csapattal, mint David Lee Rothtal a csapat valaha. Itt a Van Halen és az Unchained.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 15. kerületben a Páskomliget utcában, félpályás lezárás van szintén a 23. kerületben a Szent László úton, lezárás van a 6. kerületben az Ó utca Hajós utca kereszteződésben, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a hétköznapi lezárás pedig folytatódik mától a Pesti Alsórakparton. A fővárosban egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton, és ezzel párhuzamosan sávlezárás a Krisztina körúton. Váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 12. kerületben a Diósárokban és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, sávlezárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, ugyanígy a Róbert Károly körúton is az állatkerti felüljárón. És még mindig korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt, és lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

legszebb rock balladák csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 15. kerületben a Páskomliget utcában, félpályás lezárás van szintén a 23. kerületben a Szent László úton, lezárás van a 6. kerületben az Ó utca Hajós utca kereszteződésben, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a hétköznapi lezárás pedig folytatódik mától a Pesti alsó rakparton. A fővárosban egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton, és ezzel párhuzamosan sávlezárás a Krisztina körúton. Váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében. Félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, a 12. kerületben a Diósárokban és a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, sávlezárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, ugyanígy a Róbert Károly körúton is az állatkerti felüljárón. És még mindig korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt, és lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM július végi kánikula dübörög a kertek alatt. Ez a hétfői időjáráson nem biztos, hogy látszik, és nem biztos, hogy látszani fog a keddin. Hétfőre konkrét hidegfrontot ígértek, szeles időt, és még némi csapadék is jöhet, amolyan nyárias jelleggel, vagyis hogy egyszer csak világvége hangulat van, sűrű, sötét felhők, és leesik belőle valami. Kedden például már nem. Kedden csak átmeneti csúnya felhők lehetnek csapadék nélkül, a hajnali hőmérsékletek 20-22 fok körül alakulnak, és aztán a hajnali felmelegedés fokozódik, 22-23 fokos reggelek és napindítások, később 24-25 fok. Miért? Azért, mert itt a kánikula szerdától. Bemutatkozó hőmérsékletek kezdőcsomag 30-34 fok, csütörtökre, péntekre 36-37, augusztus 1-ére, 2-ára, szombatra, vasárnapra 38-39. Ha valaki most veszi ki a szabadságát, akkor lehet, hogy most jár a legjobban, mert a hétvégével nem múlik el a kánikula, sőt, augusztus első két hetében nem is nagyon akarunk kijönni a 30-33 fokokból, és ez a legkevesebb érték. Vagyis, hogy augusztus első napjaiban stabilan minden nap 37-38.

93 Rock FM, mindig szeretek ezzel a dallal búcsúzni, mert hogy andalító, kellemes, persze ez lehet, hogy csak 8 előtt igaz, mármint este 8 előtt, mert hogy ilyenkor már azért belemegyünk az estébe. Bődi Szilia kalauz 8 órától, Nomega Rock FM műsorvezetője, Rock the Night hétfői kiadása, ahogy szoktuk 8 és éjfél között. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, búcsúzásul, de Kings és az All Day and All of

0: Lacika Pistike vacsora!
1: Jaj, apa nem áll, most kezdődik Szili műsora a Rock FM-en.
0: Akkor ma fennmaradunk éjfélig.
2: I got life, mother.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva, megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 a Rockon a Rock the Night július 27-én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma van az év 208. napja, és ebből az évből még 157 nap van hátra. Annyi név nap van, mint égen a csillag. Ajtony, Árvácska, Aurél, Bennó, két ennel, hoppá. Majdnem olyan, mint a Rönnó, csak ez Bennó. Bertolt, Beten. Ó, volt egy Betancourt, új, ki a... Ja, Nuno Betancourt, de hülye vagyok, persze. Na most ebből ugye kivették a Beten részt. Celestin is ünnepel, Gajána, ez olyan, mint Gána, Györe, György, Györke, Hugó, Kamilla Kereszté. Ezt már hallottam valahol. Keresztes, Konstantin, Krisztián, Lilián, Liliana, Lilibella, ezt szeretem, amikor a Lilihez kapcsolnak egy csomó, vagy az Annához, vagy a Lilihez kapcsolnak különböző ilyen toldalék neveket, de ugye a Lilihez hozzá lehet kapcsolni az Omot, ugye, vagy az Ómot, abból lesz a Liliom. Lucia, Lucilla, vagy Lucilla, amikor ez úgy rosszabbul hangzik, na mindegy. Natali, Natália, Natasha, Noella, óriási, de figyelj, most kapcsolod be a biztonsági jövet. Pantaleon, például. Vagy Pentele. Júj, az nagyon jó. Rolf, az egy jó név. Na, sose hallottam, de nagyon tetszik most, így első harra. Igen, Kovács Rolf. Na, ez jó, ez a Rolf. Ez egy, a Rolf az menő név, ugye? Még akkor is, hogyha életünkben nem hallottuk. Jó, zenéljünk.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 a Rockon. Egy olyan dal jön most és érkezik hozzánk, amely kicsit ilyen kakukktojás volt a rockzenében, de hát egyszerre érezhető rajta a 80-as évek felesleges vízhangja és a Beatlesnek a pozitív hatása. Ez nem más, mint a különleges nevű Rio Speedwagon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

rádió készüléket. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. És az interneten is nagyon szépen fenn vagyunk, kérem szépen, felmásztunk az internetes csúcsokra. www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. 9 óra után is a legjobb válogatásokkal érkezünk hozzátok, csak azért, hogy ne unatkozzatok, legyetek taxiban, autóban, dolgozzatok bármit, vagy pihenjetek otthon. Indul a 9 óra utáni lélekmasszás természetesen csak is a legjobb rockzenészekkel, itt a 103.9 a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt a Rockon, 1981-be ugrunk vissza, amikor megalakul a kétszeres Grammy-díjas amerikai thrash metal banda, amelyet Jeff Hanneman és Kerry King alapította. A hírnevüket a Raining Blood című lemezükkel szerezték meg, és ezzel a sikerrel bekerültek a thrash metal nagy négyesébe, azaz a Metallica, Megadeth és az Anthrax mellé. És azt gondolom, hogy azért egy ilyen névsorban negyediknek lenni a legnagyobb királyságot jelenti. Hát gyerekek, akkor ebben a pillanatban mi más jöhetne, mint a négy királyok egyike, mondjuk ki, a Slayer

FM 103.9, itt a Rockon már is érkezik hozzánk Michael Lee Eddy, de tesszük fel magunknak a kérdést, hogy ki ő valójában? Hát ő nem más, mint Meatloaf, akinek kezdeti nehézségei akadtak, hogy stabil karriert építsen az USA-ban. Ezzel szemben Európában ikoni státuszt vívott ki magának, Nagy-Britániában őrült sztár lett, ahol van egy kategória, amiben abszolút győztes, hogy a legtöbb hetet eltöltött dalok a top listában. Ő 23 hétig volt a top listában. A VH1 van a Hard Rock 100 legnagyobb művésze listájában 96. helyezett volt. Nincsen ennek semmi baja. Jön Meatloaf és az I Do Everything For Love.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szanderom, ez itt a 103.9 a Rock FM, azon belül is a Rock The Night. Hello, hello, hello! Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a számára a legjobb csemegét, ezek a csemegék pedig nagyon finomak és ízletesek a fülnek leginkább. A telefonszámunk továbbra is 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk az internet segítségével Chicagótól egészen Torka szakadtáig. Elmúlt 10 óra és egészen éjfélig tart a Rock The Night, amelyet természetesen a legnagyobb szeretettel ajánlok minden kedves rockzene hallgató szívébe és fülébe. Ebben a pillanatban folytatódik a 10 óra utáni lélekmasszázs, természetesen a legjobb lélekmasszőrök segítségével. Igazi, hamisítatlan, tiszta rockzenét sugárzunk ebben a pillanatban is. Mindenkinek jó szórakozást!

FM 103.9 itt a Rockon, a mikrofonnál Szili, és hát a most következő Skorpió dal kapcsán jutott eszembe, hogy az embernek azért rengeteg olyan dolog történik az életében, amit úgy fel kell dolgoznia. Például ugye itt van a Skorpió, így szólt hozzám a Dédapám című slágere, és hát ugye a Skorpió együttes éneklese alapvetően ugye Frenreis Károly volt mind végig. De aztán egyszer csak ugye Szűcs Antal Gábor, a gitáros, gondolom szólt, hogy ő írt egy ilyen dalt, és hogy nem énekelhetné ő. Hát gondolom, mondta a Karesz, hogy hát de. Aztán a dal egyszer csak népszerűbb lett, mint vártuk, és hát így van ez, hogy valójában a Skorpió egyik legnépszerűbb, vagy talán a legnépszerűbb, vagy legnagyobb ismertséggel bíró dala, az nem Frenreis Károly éneklésével szól. Így szólt hozzám a Dédapám. Jön a Skorpiótól.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Szaszaver, ez itt a 103.9 a Rockon, a Rag the Night, és hát a most következő dalban, gyerekek, azt kell hallgatni, ahogy szólt ez a lemez, elképesztő, hogy mennyire poros, és elképesztő, hogy mennyire csodálatosan szól mégis ehhez képest, pedig hát nálunk valahogy nem volt az a technika, mint nyugati barátaink, ne? Na de azt hagyjuk, viszont a zenészek egészen különleges, kifinomult játékára érdemes odafigyelni, és arra, hogy Vikidál Gyula mennyire gyönyörűen is énekelt, főleg ebben az időszakban. P-Mobil, menj tovább itt a 103.9 a Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos-Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

FM 103.9, itt a rockon megyünk tovább, egy angol gótikus rock együttessel, akik Bradfordból érkeztek hozzánk, és ez nem más, mint a The Cult. Az együttes 83-ban alapították. Egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1987-ben megjelent Electric, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Eredetileg a zenekar neve egyébként Deep Cult volt, de aztán meggondolták magukat. 1984 és 2016 között 10 darab lemezük jelent meg. Hát akkor most hallgassuk meg az egyikből az egyik dalt, ez nem más, mint a She Sells Sanctuary. Itt a 103.9 a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.